0: Monkey Gong! Affirmé!
1: Monkey Gong!
0: Affirmé!
1: Monkey Gong! Monkey Gong!
0: Affirmé!